A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Hey baby.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: tudom, hogy akarod.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
2: Vonzó volt a nyári diákmunka, elfogták a késelőt, sütőformát hívtak vissza, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Felpörgött a nyári diákmunkaprogram. Csak nem 30 ezer diák vett részt a júliusban újraindított kezdeményezésben. A fiatalok foglalkoztatására csak nem 4200 munkáltató nyújtott be nyertes pályázatot, amelyhez a fővárosi és megyei foglalkoztatási osztályok több mint 5 milliárd forintot biztosítottak. A tanulók főként önkormányzatoknál dolgoztak, de a turizmus és vendéglátás területén is elhelyezkedtek 5000-en. Elfogták a 4-es villamoson késelőt. A 18 éves fiatalember többször megszúrt egy 33 éves férfit. Az elkövető ezután leszállt a szerelvényről. A budapesti rendőrfőkapitányság azt írta, a sérültet a mentők kórházba vitték, a feltételezett elkövetőt pedig perceken belül elfogták és előállították. Tetszene a lakosságnak a vény nélküli gyógyszerek házhoz rendelése? Egy hazai kutatás szerint a magyarok csak nem fele kipróbálná ezt, ha ilyen szolgáltatás széles körben elérhető volna. A többség úgy vélte, javítaná az ellátáshoz való hozzáférést ez a fajta szolgáltatás. Baj van a szilikon kenyérsütő formával. Határérték feletti illékony szerves anyagtartalom miatt kivonták a forgalomból az Ambition Sherry márkájú terméket. Az intézkedés a 25 cm átmérőjű tételekre vonatkozik. A kínai árut a Tesco üzleteiben értékesítik. Idén is keresik Magyarország legszebb és legbiztonságosabb erdei kerékpár útját. Vasárnapig várják a nevezéseket az év erdei kerékpár útja pályázatra. A szakmai zsűri 5 útvonalat választ ki, a végső sorrendről pedig már a közönség dönt. A részletekről Kálmán Miklóst, az Országos Erdészeti Egyesület erdőfeltárási szakosztályának elnökét kérdeztük.
3: Az erdők turisztikai szolgáltatásait szeretné bemutatni, illetve az aktív életmódot népszerűsíteni. Azt látjuk, hogy így az elmúlt 10 évben másfél-kétszeresére nőtt a kerékpárosok száma az erdei utakon. Szeptember 13-ig lehet leadni a nevezéseket, ez az Országos Erdészeti Egyesületnek a honlapján is fönt van. Ott lehet jelölni egy kis leírással, fotóval mellékelve, és akkor utána egy elbírálás, a következő szakasz pedig a Facebook szavazás.
2: Véget ér a szeptemberi kánikula. A felhős idő mellett több órára kisüt a nap, kicsi a csapadék esélye. A szél megélénkül. 25 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Holnap a hidegfront hullámot vet fölöttünk. Borongós idő várható. Sok felé érkezik eső. Kora reggel 10-18, napközben pedig 16-27 fokot mérhetünk. Szombaton, nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap. Máshol még sok felhő lesz az égen. Jelentős csapadék sehol sem várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujvaros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaujváros, Barátság útja 1. Hosszú méltósággal viselt betegség után szeptember 7-én életének 61. évében elhunyt Kovács Zsolt, rendőrezredes, a Székesfehérvári és a Gárdonyi rendőrkapitányság korábbi vezetője. Pályafutását 1992-ben kezdte, majd az ENSZ békefenntartó misszióban, Mozambikban és Bosznia-Hercegovinában teljesített rendőri megfigyelőszolgálatot. Hazatérése után a Székesfehérvári rendőrkapitányságon folytatta pályafutását, ahol a bűnügyi szakterület számos beosztotti és parancsnoki beosztásában szerzett tapasztalatot, majd 2012-től több mint 10 éven át vezette a megyeszékely rendőrkapitányságát. Ezt követően 2023. márciusától nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonulásáig 2026. augusztus 31-ig a Gárdonyi rendőrkapitányság vezetőjeként szolgált, írja oldalán a FEOL. Újabb szakaszához érkezik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé. A távolsági és a helyi járatok részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasműút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek darúzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Új sportegyesület bontott zászlót Dunaújvárosban, férfi kézilabdában is egykor az ország legjobbjai közé tartozott a Dunafer. A csapat 2011-ben megszűnt, most Zubai Gábor elnökletével a legalsóbb szintről kezdve építené fel magát a dunaújvárosi férfi kézilabdása. A klub élén olyan szakemberek és lokálpatrióták állnak, akik számára a gyermekek fejlődése, a mozgás öröme és a sport iránti alázata a legfontosabb. A DFK SE elnöke Zubai Gábor, az egyik alelnök a sokszoros válogatott, Törő Szabolcs, aki a Dunafer mellett a PIK Szegedben is játszott, továbbá Törő, Trautmann, Nicoletta, írja FEOL. Egy Európai Uniós nyertes pályázat segített enyhíteni Dunaújvárosban a gépjárművek megállási gondjait. Ennek segítségével új parkolók kialakítását végezhetik el a római városrészben és a belvárosban. Több száz plusz hely növeli majd a kapacitást. Az önkormányzat közösségi oldalán közreadta annak a nyertes Európai Uniós pályázatnak a terveit, amelynek révén tehát enyhülhetnek a gondok. Megyesi Miklós kabinetvezető elmondta, a terveket Bartendre és Motyovszki Mátyás képviselőkkel, valamint a városháza szakembereivel több körben egyeztették. Ezeket most bárki megtekintheti és véleményezheti, és az is látható, az új parkolók hol létesülnek. A témában bővebben ír a FEOL. Szeptember 19-én szombaton kezdődik az őszi lomtalanítás Dunaújvárosban. A sorozat első állomása Technikumváros rész lesz, ahol reggel 8 és déli 12 óra között 5 helyszínen lehet leadni a háztartásokban feleslegessé vált lomokat. A Technikumváros részben a gyűjtőpontokat a Bocskai István és az Esze Tamás utca sarkán, a Weiner Tibor körúton a Táncsics Mihály utca és a Járási Hivatal sarkán, a Kiskohász vendéglő előtti parkolóban, valamint a Szórád Márton út és az Esze Tamás utca sarkán alakítják ki. Információk a FEOL oldalán. Bak András köztársasági elnök hétfőn 4 felsőoktatási intézményvezető részére adta át a rektori megbízási okiratot a Sándor palotában. Egyikőjük a Dunaújvárosi Egyetemet vezető dr. András István, aki 2031-ig töltheti be ezt a pozíciót. Bak András határozata alapján dr. András István 2026. július 1-től 2031. június 30-áig a Dunaújvárosi Egyetem vezetői teendőit látja el. A dunaújvárosi kiválasztási folyamat 2025. november 11-én kezdődött, amikor is a fenntartó nyílt pályázatot hirdetett rektori munkakör betöltésére. A szenátus, amely a DUE demokratikus úton választott legfelsőbb döntéshozó szerve, 2025. december 5-i ülése során tárgyalta majd titkos szavazással egyhangúlag, 13 igen szavazattal támogatta dr. András István pályázatát. Dr. András István 2012 óta irányítja az intézményt, korábban pedig humánfejlesztési és kommunikációs rektorhelyettesként, valamint intézetigazgatóként dolgozott a kampuszon, számol be róla a FEOL. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal, a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mindegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófavédelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Országszerte így itt Fejér vármegyében is. Bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már be lehet nyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30. A Fejér vármegyeieknek is érdekes lehet a kutatók éjszakája. A szeptember 25-én és 26-án országszerte megrendezendő eseménysorozat programjai már elérhetők a kutatók éjszakája hivatalos honlapján. A szervezők közleménye szerint Magyarország több tucatnyi településén több mint 200 intézmény, köztük kutatóintézetek, könyvtárak, iskolák és egyetemek, valamint innovatív vállalatok nyitják meg kapuikat, hogy bevezessék a látogatókat a tudományos kutatás rejtelmeibe. 1000-nél is több ingyenes programon lehet részt venni. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok! Szeptember 10-dik napja van az évből, egyébként a 253-dik, még 112 nap és huss, el is röppent 2026. Az viszont biztos, hogy idén is a mai a Hunorok és a Nikolettek névnapja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. Jó reggelt! 6 után 10 perccel Max Levente vagyok. Hamarosan a CNC Music Factory dalát, a Gonna Make You Sweat-et indítom. Előtte még a Krisztálét, most pedig a Madhouse Madonna feldolgozása indítja az órát. Like a Prayer!
0: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-e van, és így negyed hét környékén egy nagyon fontos világnapra szeretném felhívni a figyelmet. Ma van ugyanis az öngyilkosság megelőzés világnapja. A nap célja felhívni a figyelmet arra, hogy a krízis helyzetek felismerhetők és a tragédiák megelőzhetők. Ha bárki úgy érzi, lelki segélyre van szüksége, vagy valakinek a környezetében, a nap 24 órájában ingyenesen és anonim módon hívható a 116-123 lelki elsősegély telefonszám. Jó reggelt, ha a dugó baleset van, a mi hívható SMS és Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. A front miatt felhősebb, de néha napsütéses nap elé nézünk. 21-29 fok között lesz a maximum, az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb, és még egy-egy záporzivatar is előfordulhat. Részletek és a folytatás mindjárt, rögtön fél hét, jó reggelt, a hírek után Segi folytatja majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Közel 500 fegyver és több egyenruha felvonultatásával nyílik kiállítás Fegyverek a századok tükrében címmel a kaposvári Rippő-Rónai Múzeumban szeptember 10-én. A tárlatra kerülő 44 fegyver legtöbbje az 1700-as és 1800-as évekből származik, de több 20. századi darabot, valamint 3 katonai egyenruhát is megtekinthetnek az érdeklődők. A hétköznaponként keddtől péntekig 9 és 17 óra között látogatható tárlat várhatóan jövő év közepéig tart nyitva. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kieleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények. A megszokott 3 helyett 6 kocsival, egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Újabb szakaszához érkezik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé, a távolsági és a helyi járatok részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasmiút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek darúzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját.
2: Országszerte, így itt Fejérvár megyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Befagyasztják a tűzifaárát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejérvár megyében is. A fűtőanyagárát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása.
3: A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Itt van az ősz, itt van újra a hidegfront miatt. Napos, gomoly felhős időnk lesz, még előfordulhat zápor, zivatar. 21-29 fokot mérhetünk. Keleten és az Alföldön lesz melegebb, nyugaton hűvösebb a mai nap. Holnap aztán a front hullámot vett fölöttünk, és emiatt sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakok várhatóak, a maximum majd. Még jobban visszaesik, 16-23 fok közé, és sokfelé várható eső, zápor, délen és keleten zivatarok is kialakulhatnak. Szebb húrokat fendít a folytatásban Krisztina Aguilera, sőt, gyönyörűeket. Jön a Beautiful a Besten, jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A pillanat, amikor a két tenyerem összeér, volt, de már el is múlt. Minden és mindenki változik, Everybody's Changing címmel szól majd a Keen dal a hét után. És jön majd egy jó tanács Karameltől azoknak, akik nem tudják eldönteni, hogy az eszükre vagy a szívükre hallgassanak. Hívható SMS Viber elérhetőségünk változatlan 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Hosszú méltósággal viselt betegség után szeptember 7-én életének 61. évében elhunyt Kovács Zsolt, rendőrezredes, a Székesfehérvári és a Gárdonyi rendőrkapitányság korábbi vezetője. Pályafutását 1992-ben kezdte, majd az ENSZ békefenntartó misszióban, Mozambikban és Bosznia-Hercegovinában teljesített rendőri megfigyelőszolgálatot. Hazatérése után a Székesfehérvári rendőrkapitányságon folytatta pályafutását, ahol a bűnügyi szakterület számos beosztotti és parancsnoki beosztásában szerzett tapasztalatot, majd 2012-től több mint 10 éven át vezette a megyeszékely rendőrkapitányságát. Ezt követően 2023. márciusától nyugdíj előtti rendelkezési állományba vonulásáig 2026. augusztus 31-ig a Gárdonyi rendőrkapitányság vezetőjeként szolgált, írja oldalán a FEOL.
2: Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy szeptembertől igényelhető, de csak jövőre lép életbe az MVM új dinamikus áramtarifája. Az ára kedvezményes fogyasztási sávhatárig fix marad, felette viszont időszakonként változik. Az árszabás nappal a naperőművek üzemidejében a megszokottnál olcsóbb, míg az esti csúcsidőszakban annál magasabb lesz. A kedvezményes sávhatár a lakossági ügyfeleknek évente mintegy 2500, a mikrovállalkozásoknak pedig 4600 kWh. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása.
1: A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, még nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó reggelt kívánok, szeptember 10. napján. Csütörtök van, sok boldogságot, hunorok, nikolettek, szülinaposok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Hamarosan a holland Alice DJ formáció Better Off Alone című dalával tekerjük vissza az időkerekét. Mindenek előtt viszont Kelly-szel szól már is a Trick Me. 7 óra elmúlt, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, és 1989-ben ezen a napon Horn Gyula külügyminiszter az MTV a Hét című műsorában bejelentette a magyar kormány döntését, mely szerint 24 órakor megnyitják a magyar határokat az eltávozni kívánó NDK állampolgárok előtt, azaz szabadon távozhatnak minden olyan államba, amely hajlandó számukra a be- vagy átutazást engedélyezni. Erre a pillanatra én konkrétan emlékszem. Azóta sokat változott a világ, mert hogy folyamatos változásban van, és nem csak a világ, hanem benne mi, emberek is. Everybody's changing, a kín dalával megyünk tovább a Besten.

0: we'll get back to you.
1: Best FM, a legjobb zenék. Itt az ősz, holnap aztán még ősziesebb és borongósabb arcát mutatja majd az időjárás. Hullámot vett felettünk a front, ezt olvastam valahol. Holnap, ma még azért napos gomoly felhős idő 21-29 fokkal, holnap már csak 16-23 fok valószínű. Részletekkel jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, 7:30 lesz. A hírek után még egy picit repetázunk a nyárból, a C-block jön és a Summertime. Jó reggelt!
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből, Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, a koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények. A megszokott három helyett 6 kocsival, egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Megújult a Nemzeti Közadatportál, és annak részeként a közpénzek felhasználását bemutató oldal. Egyszerűbben és átláthatóbban lehet keresni az állami támogatások, szerződések, vagyonhasznosítási ügyletek felhasználásával kapcsolatos nyilvános adatok között. Szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Átvette Krasznahorkai László az egyik legnagyobb német állami kitüntetést. A Nobel-díjas magyar írónak Frank-Walter Steinmeier államfő adta át a Német Szövetségi Köztársaság nagy keresztjét a csillaggal. Méltatásában úgy fogalmazott, az író regényeit rejtélyes, álomszerű, fantasztikus és őrült karakterek népesítik be, akik mégis értik a világot és tudják az élet titkát. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kieleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását.
2: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Hétszínvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Új sportegyesület bontott zászlót Dunaújvárosban, férfi kézilabdában is egykor az ország legjobbjai közé tartozott a Dunafer. A csapat 2011-ben megszűnt, most Zubai Gábor elnökletével a legalsóbb szintről kezdve építené fel magát a dunaújvárosi férfi kézilabdása. A klub élén olyan szakemberek és lokálpatrióták állnak, akik számára a gyermekek fejlődése, a mozgás öröme és a sport iránti alázata a legfontosabb. A DFK SE elnöke Zubai Gábor, az egyik alelnök a sokszoros válogatott Törő Szabolcs, aki a Dunafer mellett a PIK Szegedben is játszott, továbbá Törő, Trautmann, Nicoletta, írja Feol. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én évfélig tart. Szavazni a Fejérvár megyeiek is a kaszásattiladi.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, szeptember 10-e van, csütörtök, Nicolette Hunor napja. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 1933-ban ezen a napon született Karl Lagerfeld, német divattervező, a Fendi, majd a Chanel kreatív tervezője és természetesen a róla elnevezett márka megalkotója. 1950-ben a mai napon született Joe Perry, Grammy-díjas amerikai gitáros zeneszerző, az Aerosmith alapító tagja. 1958. szeptember 10 megszületett Chris Columbus, amerikai filmrendező, producer, forgatókönyvíró, többek között a Reszkessetek betörők 1-2 megalkotója. 1960-ban ezen a napon született Colin Firth, Oscar-díjas angol színész, olyan filmek sztárja, mint a Büszkeség és balítélet, az Angol beteg vagy a Szerelmes Shakespeare. 1968-ban ezen a napon született Guy Ritchie, angol rendező, producer, forgatókönyvíró. Olyan mozikat köszönhetünk neki, mint a Ravasz, az agy és a két füstölgő puskacső, a Bluff vagy az Úriemberek sorozat, melynek kijött a második évada. És 1957-ben szintén a mai napon született Siobhan Fahey, a Bananarama és a Shakespeare Sisters tagja. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két kedv csináló közülük, előtte egy gyors közlekedési info. Az 57-es főúton Bói közelében három autó ütközött. A főút a teljes szélességében lezárták a forgalmat, megállították. Jó utat óvatosan. Mindjárt 8 óra, jönnek a friss hírek, aztán a következő fél órában hallgatunk egy kis Avril Lavigne-t. És zenél a 4-es street is.
2: Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom.
1: Hívható SMS Viber, ha a dugó baleset lenne. 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Hétszínvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Új sportegyesület bontott zászlót Dunaújvárosban, férfi kézilabdában is egykor az ország legjobbjai közé tartozott a Dunafer. A csapat 2011-ben megszűnt, most Zubai Gábor elnökletével a legalsóbb szintről kezdve építené fel magát a dunaújvárosi férfi kézilabdása. A klub élén olyan szakemberek és lokálpatrióták állnak, akik számára a gyermekek fejlődése, a mozgás öröme és a sport iránti alázata a legfontosabb. A DFK SE elnöke Zubai Gábor, az egyik alelnök a sokszoros válogatott, Törő Szabolcs, aki a Dunafer mellett a PIK Szegedben is játszott, továbbá Törő, Trautmann, Nicoletta, írja Feol. Újabb szakaszához érkezik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé. A távolsági és a helyi járatok részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasműút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek darúzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja a Duna Online. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már be lehet nyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szeptember 10-én ezen az őszi csütörtök reggelen, 5 perccel 8 után. Szép napot, jó utat, jó sulit, jó munkát kívánok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Nem sokára a Backstreet Boys, egy kicsit később Ákos és a Black Machine is jön, most pedig Nelly Furtado, Timbalandel, Max Emlevente vagyok. Ez a
0: Best FM.

üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, úgy emél már.

Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt, jó utat kívánok, figyelem az M7-esen a Balaton felé Kápolnásnyiknél. Munkavégzés miatt 2-3 kilométeres torlódásra tessék készülni, illetve baleset miatt teljesen lezárták az 57-es főutat Bói közelében. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset lenne, hívható SMS Fiber számunk 0620-55-55-155. A csütörtök reggel a kanadai April Lavigne-jal megy tovább a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, azt hiszem bármelyik gyerek röpködne a boldogságtól, hogyha a kertjük végében egy egész vidámpark lenne. Paris Jackson most elárulta, hogy milyen volt Neverlanden felnőni. A birtokon tényleg volt minden, ami egy gyerek számára mesébe illő. Vidámparki játékok, óriáskerék, mozi, állatok és hatalmas terület. Paris viszont elmondta, hogy testvéreivel, Prince-el és Biggie-vel csak akkor élvezhették ezeket, ha előtte elkészült a házi feladat és elvégezték a rájuk bízott munkát. A papára pedig majd a Remember the Time-mal emlékezünk, nois, a 90-es és 2000-es évekre itt a Best FM. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Ősi állatkoponya került elő a Tisza medréből, Szolnok és Kisköre között. Feltehetően egy jégkorszakban élt barlangi medve maradványáról van szó. A leletet a szolnoki Damjanich János Múzeumba vitték, a koponya pontos korát az intézmény munkatársai határozzák majd meg. Sűrűbben és nagyobb kapacitással jár a H7-es hév a hétvégi atlétikai világdöntő miatt. Pénteken délután 7-8 percenként, este, valamint szombaton és vasárnap 10 percenként közlekednek majd a szerelvények. A megszokott 3 helyett 6 kocsival, egyes késő esti vonatok kapacitását is növelik, a többi között Székesfehérvár, Veszprém, Füzesabony és Szolnok irányába. Szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Közel 500 fegyver és több egyenruha felvonultatásával nyílik kiállítás Fegyverek a századok tükrében címmel a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban szeptember 10-én. A tárlatra kerülő 44 fegyver legtöbbje az 1700-as és 1800-as évekből származik, de több 20. századi darabot, valamint 3 katonai egyenruhát is megtekinthetnek az érdeklődők. A hétköznaponként keddtől péntekig 9 és 17 óra között látogatható tárlat várhatóan jövő év közepéig tart nyitva. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a 2 évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Hétszínvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Új sportegyesület bontott zászlót Dunaújvárosban, férfi kézilabdában is egykor az ország legjobbjai közé tartozott a Dunafer. A csapat 2011-ben megszűnt, most Zubai Gábor elnökletével a legalsóbb szintről kezdve építené fel magát a dunaújvárosi férfi kézilabdása. A klub élén olyan szakemberek és lokálpatrióták állnak, akik számára a gyermekek fejlődése, a mozgás öröme és a sport iránti alázata a legfontosabb. A DFK SE elnöke Zubai Gábor, az egyik alelnök a sokszoros válogatott Törő Szabolcs, aki a Dunafer mellett a PIK Szegedben is játszott, továbbá Törő, Trautmann, Nicoletta, írja Feol. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára, itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Ezt a fel a legjobb zenék. Véget ért a szeptemberi kánikula, ma 25 fok körül alakul a maximum a legtöbb helyen. Az Alföldön délkeleten még lehet ennél melegebb. Napos, gomoly felhős idő, enyhe széllel. Holnap újabb hulláma ér ide a frontnak, záporokkal, zivatarokkal, még több felhővel és még hűvösebbel. A fővárosban például 20 fok sem lesz, csak 18. De az eső már ott, ahol esett ugye tegnap, mindenképpen jól jött már nagyon. Aesop Bass, Life is a Flower, a legjobb zenék között itt a Best FM-en. Jó reggelt!

FM-en. Azoknak, akik hajlamosak túlaggódni a dolgokat, jön egy kis bíztatás a Sweetbox-tól. Minden rendben lesz, everything's gonna be alright, és énekel nekünk Zséda is.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
1: Reklám.
4: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Barbra Streisand.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje

0: 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Újabb szakaszához érkezik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé, a távolsági és a helyi járatok, részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasműút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek darúzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejérvár megyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy olyan évből, amikor Amerikában Eminem, The Real Slim Shady-e és Britney Upside Edit a genje tarolt, Európában pedig megjelent az ATB Let You Go című slágeren. A melyik évről van szó? 3-2-1? 2000! 4 perc elmúlt 9, jó reggelt! 2026. szeptember 10-én, csütörtökön, Nikolettek, hunorok, szülinaposok, sok boldogságot!
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedési infók egy Pécs környékéről. Baleset történt korábban az 57-es főúton Bói közelében. Három autó ütközött teljes útzárban. Lassabb a haladás, hosszabb a menetidő az M7-esen a Balaton felé, ahol Martonvásár és Kápolnásnyék között a szalagkorlátot javítják. Egy sávot lezártak, 4 kilométeres a dugó. Jó utat, minden rendben lesz, Everything's Gonna Be Alright címmel. A Sweetbox slágere folytatja a csütörtök reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék a libanoni kanadai énekes dalszerzővel, producerrel Karl Abo Samával, vagyis Karl Wolffal megyünk tovább, aki karrierjét producerként és dalszerzőként kezdte, szóló karrierje pedig 2001-ben indult. Első szólóalbuma Face Behind the Face címmel 2006-ban jelent meg, nemzetközi hírnevet pedig a most érkező 2008-as Totóféle Afrika feldolgozással szerzett, ami hatalmas sláger lett, és még MTV Európai Zenei Díjat is nyert vele. We'll be right back.

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 10-én megérkezett az ősz a hideg fronttal. Felfrissült a levegő, véget ért a szeptemberi kánikula. A maximum ma 25 fok körül alakul, enyhe szél, néha napsütés, néha felhők, csapadék aztán estétől újból jöhet, mert hogy holnap egy második hulláma ér ide a frontnak, még több esővel, még több felhővel és még hűvösebbel. A maximum már csak alig 20 fok körül lesz.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindenek előtt egy friss közlekedési infó. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé vezető oldalon, 60 és Bag között. Egy sáv járható, 3-4 kilométeres a torlódás. Jó utat, itt a vége a csütörtök reggelnek, de délelőtt is szólnak tovább a legjobb zenék. Jön majd a Jamiroquai. És a tankcsapda is.
2: Majd rólad szólnak a hírek, veled van tel a sajtó, aki a pokolra kíván jutni.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Országosan több mint 11%-kal emelkedtek a lakásárak egy ingatlan hirdetési portál mérései szerint. Budapesten az éves drágulás csaknem 7%-os volt augusztusban. Szakértők szerint ugyanakkor a korábbi évekhez képest folyamatosan lassul a drágulás üteme. Szeptember elején a fővárosi használt lakások átlagos négyzetméter ára 1,4 millió forint, míg a vármegyeszékhelyen lévőké 877 ezer forint volt. Az ingatlanok szempontjából a legdrágább vármegyeszékhely Debrecen, míg a legolcsóbb Salgótarján. Csaknem 30 ezer diák vett részt idén a nyári diákmunkaprogramban. A fiatalok foglalkoztatására mintegy 4200 munkáltató kapott támogatást, összesen több mint 5 milliárd forint értékben. A diákok több mint 80%-a önkormányzatoknál dolgozott, a turizmusban és a vendéglátásban pedig csaknem 5000-en kaptak munkát. Újrakezdte a Magyarországról és Lengyelországból beadott bevándorlási vízumkérelmek feldolgozását az Egyesült Államok. A Fehérház utasítása szerint a két országban benyújtott kérelmek elsőbséget kapnak, míg más országokra vonatkozóan továbbra is fenntartja a vízumkiadás átmeneti szüneteltetését. Washington januárban függesztette fel a tartós letelepedést célzó vízumok feldolgozását 75 ország esetében, ahol a pályázók szerintük nagyobb eséllyel szorulnak majd állami támogatásra. Az országfásítási programban több mint 12 millió facsemetét ültethetnek el 2030-ig, az emellett zajló településfásítási programban pedig további 317 ezret. A fajokat termőhely, vízellátottság és a klímához való alkalmazkodás alapján választják ki. Közel 500 fegyver és több egyenruha felvonultatásával nyílik kiállítás Fegyverek a századok tükrében címmel a kaposvári Rippl-Rónai Múzeumban szeptember 10-én. A tárlatra kerülő 44 fegyver legtöbbje az 1700-as és 1800-as évekből származik, de több 20. századi darabot, valamint három katonai egyenruhát is megtekinthetnek az érdeklődők. A hétköznaponként keddtől péntekig 9 és 17 óra között látogatható tárlat várhatóan jövő év közepéig tart nyitva. Október 25-én tartják az előrehozott parlamenti választást Szerbiában. Az eredetileg jövő decemberben esedékes választást azért kell előbb megtartani, mert a két évvel ezelőtti újvidéki tragédia óta szinte folyamatosak a kormány ellenes tüntetések Szerbiában.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni, ha ezt a szülő korábban

0: Júliusban már megtette akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaujváros, Barátság útja 1. Újabb szakaszához érkezik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé, a távolsági és a helyi járatok, részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasműút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek daruzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Országszerte, így itt Fejérvár megyében is, bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejérvár megyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megérkezett az ősz, szeptember 10-én, de ne adjuk fel, 264 nap is újból itt a nyár. Remélhetőleg élvezhetőbb, normálisabb, nem annyira szélsőséges hőkupolákkal tűzdelt, mint az idei volt. Ne add fel, Don't Give Up a címe Sikén és Brian Adams szóra indító dalának 5 perc elmúlt 10. Hello, jó utat, jó munkát, Max Emlevente vagyok.
1: Best FM.

Ezt a fem a legjobb zenék. Jön a Rév királynője, legalábbis ezt a becenevet kapta. Rosalla, miután több mint 30 országban került be a top 10-be, 1991-es debütáló slágere az Everybody's Free. Everybody's Free.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: Best FM.
2: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Best FM, a legjobb zenék, a legfrissebbek autópályáinkról. Bontják a terelést az M3-ason Budapest felé 60 és Bag között. 4-5 kilométeres most a torlódása miatt. Az M6-oson Budapest felé a Szentgyörgyi pihenő után egy kamion a terelésbe hajtott, a 119-es kilométernél a külső sávot zárták le. És lassabb egy szakaszon az M7-es is a Balaton irányába, Velence térségében munkavégzés miatt. Jó utat, a dugó baleset van, hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De fura, hogy már a múlt, a Fekszünk a strandon című Bagosi Brothers Company dalról jut eszembe a nyár, így szeptember 10-én, amikor idén először igazán őszies az időjárás. Holnap pedig néhol még 20 fok sem lesz, részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. A délelőtt utolsó órájában pedig hozom majd a Red Hot Chili Peppers-t is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sárospatakon a legkisebbek is bizonyítottak. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Két versenyen is szőnyegre léptek a DKSC-hez kötődő fiatal birkózók a hétvégén. Sárospatakon nemzetközi utánpótlás versenyen, Tatabányán pedig az U13-as kötött fogású régiós kupán gyűjtötték az érmeket és a tapasztalatokat. A megmérettetésen a DKSE fiúk szakosztálya, az Enying VS-e is részt vett. Színeikben a Lepsényi Fekete István általános iskola tehetséges diákjai léptek szőnyegre. Első helyezés szerzett Török Zoltán Ákos U9, Birki Alíz U10, második helyen végzett Potesz Fanni U8, Tóth Elena U10, Potesz Lia Vanda U10, további eredmények a Duna Online oldalán. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet, itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már be lehet nyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30. Holnap a front hullámot vet felettünk, emiatt sok lesz a felhő. Csak rövid napos időszakokra készülhetünk. Sokfelé várható esőzápor délen és keleten zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagy területet érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-észak-keleti szél, hűvös lesz a reggel, a napközbeni hőmérséklet maximum 16 és 23 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. 80 hektárnyi terület égett le a Hortobágyon, napsütésre is van ma esély, esni kevés helyen fog. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és

0: Fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. Gyakran volt például piszkos a konyha, rosszul tárolták az élelmiszereket, vagy nem tudták igazolni, honnan származtak. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára Budapesten. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta a rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
1: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld Szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, és az állapotuk megengedő, hogy velünk kerékpározzanak. Szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról. A rendőrség és a polgárőrség védelme alatt fogunk kerékpározni.
0: Bevásárlóközpontot is dróncsapás ért hajnalban Észak-Ukrajnában. Az orosz támadásban 2 meghaltak, 14 ember, köztük 3 gyerek megsérült. Egy másik megyében lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg. Az 5 sérültből itt 2 kerültek kórházba. Tombolt a tűz éjszaka a Hortobágyi Nemzeti Parkban. Egyek külterületén még 2 gyulladt ki a nádascserj és bokrosbozótos terület. Úgy tűnt, a tüzet tegnap sikerült megfékezni, de a szél ismét felszította a lángokat. A katasztrófa védelem egységei kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, esőzápor egyre több felé alakul majd ki. Ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten-keleten ennél melegebb is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Olyan legendáktól a délelőtt utolsó órájában, mint George Michael, vagy Ricky Martin és Christina Aguilera, akik ráadásul együtt duetteznek majd Nobody Wants to be Lonely, az órát a brit Cosin indítja, szól már is a Catch. 6 perc elmúlt 11, hello, jó munkát, jó utat, Maxim Levente vagyok. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
3: Best FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Ezt a fennben a legjobb zenék. 1993-ban utazunk, méghozzá egy csomó hölgy társaságában. Jön az Envog és a Salt and Pepper közöse a What a Man, Csajok a csúcson, majdnem a Billboard 100-as listájának harmadik helyig jutott annó a dal.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M5-ösön Kecskemét térségében. A kiépített sávelhúzásos terelés előtt a 73-as kilométernél több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét oldalon. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé Kápolnásnyék térségében. A 46-os kilométernél a külső sávot lezárták, a munka mögött 2-3 kilométeres a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Én kérek elnézést, ja nem, Tiziano Ferro, perdono, azaz elnézést, bocsánat, pardon. A bocsánat kérést viszont már Majoros Ritának kell elfogadnia. Jó étvágyat kívánok, gyors csere a hírek alatt a stúdióban, aztán megy tovább a zenefolyam a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Maxim Levente vagyok.
2: A műsor

0: részt vett színeikben a Lepsényi Fekete István Általános Iskola tehetséges diákjai léptek szőnyegre. Első helyezést szerzett Török Zoltán Ákos U9, Birki Alíz U10, második helyen végzett Potesz Fanni U8, Tóth Elena U10, Potesz Lia Vanda U10, további eredmények a Duna Online oldalán. Újabb szakaszához érkezik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé. A távolsági és a helyi járatok részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasműút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek darúzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Luisa mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én évfélig tart. Szavazni a Fejérvár megyeiek is a kaszásattiladíj.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át az összesnek. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. Egyre többen iratnak fel mozgást receptre. Holnap már sokfelé rákezdhet az eső. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzésről szóló törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvények módosításáról. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt tudják kézzel teljesíteni a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre népszerűbb a mozgásreceptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
2: Meghalt az a motoros, akire este fadölt Kiskunfélegyháza határában. A járművezetőjét a mentők még a tűzoltók megérkezése előtt ápolni kezdték. A 16 év körüli fiatal azonban olyan súlyosan megsérült, hogy hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette, közölte az országos mentőszolgálat. Híreink végén pedig néhány szó a

0: várható időjárásról. A felhők majd szakadoznak, kicsit a nap is előbújhat, de itt-ott azért nem teljesen kizárt egy-egy zápor. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel, eső zápor, zivatar egyre több felé alakul majd ki. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Hétvégén aztán vékonyodik a felhőtakaró, kisüthet a nap, hajnalonta 9-16, délután 19-25 fokot mérhetünk odakint.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elmúlt dél is, ezen a csütörtökön is, úgyhogy szép délutánt és kellemes napot kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok a következő néhány órában. Velem tölthetik az idejüket, én hozom a legjobb zenéket, úgyhogy vágjunk is bele. Itt lesz mindjárt Press Michel és Mája és a Ghetto Superstar, de csak Tiziano Ferro Perdónója után. Legyen szép a napjuk!
1: Best

FM, a legjobb zenék, szép csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát ezen a szinte őszies, vagy kicsit őszies csütörtöki délutánon. Tegnap még nyár volt, 30x fok, aztán éjszaka jött egy kis vihar, egy kis eső, aztán most hirtelen ősz lett, vagy legalábbis eléggé őszies az idő. Lassacskán jöhetnek majd a bekuckózó sütőtök, sütős esték, így egyik napról a másikra. Holnap pedig esőre is kell számítani, de természetesen jövök majd én is részletekkel. Előtte pedig hangolódjunk vissza egy kicsit így az ebédidő végéhez közeledve, vissza a munkához. Mondjuk ne jóval érkezik a So Sick, de itt lesz majd a Depeche Mode is. Én egész délután hozom a mindenféle friss közlekedési információkat, bedobom a napkérdését is, úgyhogy tartsanak velem. Press Michel és Mája pedig folytatja a délután Ghetto Superstar a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma délután is itt vagyok, és a rendelkezésükre állok. Amint kapok valamilyen útinfót, már adom is. Cserébe csak annyit kérek, hogyha járnak az ország útjain, és önök is látnak valamit, akkor hívjanak fel, vagy írjanak üzenetet. A számunk 0620 55 55 155-ös. Az M1-es autópályán ma is úgy tűnik szokásos a helyzet. Budapest felé a 70-es és a 20-as kilométerek közötti szakaszon terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra kell számítani. Az M5-ösön Kecskemét térségében pedig kiépített sávvel húzásos szerelés előtt a 73-as kilométernél kell lassulásra, torlódásra számítani. Itt is elég erős a forgalom. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Még egyszer, várom ma is az útinfókat. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, hogy Laciéknál ma nagyon különleges ebéd van, mert hogy születésnapost ünnepelnek a munkahelyén, egy pici irodában dolgozik, és ilyenkor mindenkinek megszokták ünnepelni a születésnapját, az egyik kollégájának pedig pont ma van a szülinapja, méghozzá egy kerek szám, azt nem írta, hogy mi, de ez nem is tartozik ránk, én nagyon boldog születésnapot kívánok, és azt mondta, hogy ők most így elhúzzák az ebédet legalább 2 óráig, de az is lehet, hogy még tovább tart az ünneplés. Úgyhogy ilyen szép csütörtököt kíván mindenkinek. Hát én pedig nektek jó ünneplést, és akkor a következő órában érkezzen egy jó kis Michael Jackson dal nektek. Jön a You Rock My World. És itt lesz még egy kis nyár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sárospatakon a legkisebbek is bizonyítottak. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Két versenyen is szőnyegre léptek a DKSE-hez köt.

0: után. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Hét Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaujváros, Barátság útja 1. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy már be lehet nyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal iratmintákkal és online iparági konzultációval is segíti a pályázókat. A benyújtási határidő október 30. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Pozsonyban tanácskoznak ma a visegrádi négyek vezetői. Rekordot döntött az idei nyár Nyugat-Európában. Itthon lehűlés kezdődött, esők is jöhetnek majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Illegális migráció, energiaügyek, uniós költségvetés, ezek a legfontosabb témái a mai V4 csúcs találkozónak. A szlovák, a cseh, a lengyel és a magyar miniszterelnök Pozsonyban tanácskozik az EU előtt álló kihívásokról és a visegrádi négyek érdekeiről. Robert Fico, szlovák kormányfő emellett az ír miniszterelnököt is meghívta a pozsonyi várba. Utazási pályázatot hirdett középiskoláknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki diákok, tanárok, iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5-éig várják. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Bundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
3: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát. Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
2: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Fokozatosan szakadozik a felhőzet, egy-egy helyen kisebb esőzápor is jöhet még, de azért több órára a nap is kisüt. A hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul. Késő estére ebből 15-23 fok marad. Holnap aztán felhős idő várható, talán pici napsütéssel,

0: Zápor egyre több felé alakul majd ki, ilyesmire délkeleten lesz a legkisebb esély. A levegő nappal általában már csak 16-22 fokig melegszik. Délkeleten-keleten ennél melegebb is lehet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép délutánt, egy óra után is mindenkinek, pontosan 5 perccel járunk egy óra után. Majoros Rita vagyok, remélem, hogy ebben az órában is velem tartanak. Hamarosan bedobom a napkérdését, de előtte még itt lesz a Linkin Park és az Indian, egy jó kis klasszikus a zenekartól. Shakirával pedig lassúzunk most egy kicsit, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek.
1: Best FM.

Nest FM a legjobb zenék. Meg is osztom a nap kérdését. Ki mit csinál, ha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ez a kérdés. Azt hiszem, minden benne van és végtelenül egyszerű. 0-20-55-55-155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Már többen is írtak ezzel kapcsolatban az utóbbi napokban a hallgatóink közül, akár kisebb-nagyobb munkai konfliktusokról, úgyhogy gondoltam, hogy most behozom ezt ide a nap kérdésének. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a válaszokra és a tapasztalatokra is. Valaki megtartja a három lépés távolságot, vagy valaki már rögtön az első konfliktusnál leül és beszél a másikkal, és aztán szigorúan a munkához tartják magukat? Tényleg érdekelnek a tapasztalatok, jöhetnek a válaszok Facebookon és Instagramon is, mindenhol ott vagyunk. Itt pedig a Faithless és az Insomnia, aztán Michael Jackson és a You Rock My World a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Nórától jött egy olyan üzenet Budapestről, hogy a Könyves-Kálmán körúton baleset történt a Kőbányai úti kereszteződés előtt, úgyhogy ott kell egy kis fennakadásra számítani. Az M1-es autópályán Budapest felé pedig még mindig hasonló a helyzet a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, terelésben, illetve a terelés előtt is lassulás van, torlódás is. Az M5-ösön Kecskemét elkerülő szakaszán pedig átépítik a terelésre, miatt a 77-es kilométer környékén mindkét irányban torlódik a forgalom. Röszke irányában 4-5 kilométeres most az arra szóló kocsisor, a másik irányban is legalább 3 kilométeres a lassulás. 0620 55 55 155 ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha önöknek van jobb ötlete kerülő útról, tudnak, mindenképpen jelentkezzenek vele. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A napkérdésem az, hogy ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával, hogyan kezeli a munkai konfliktusokat, és azt írja Laci, nálunk a főnök a probléma, vele mit csináljak? Hát erre sajnos nincsen túl jó tanácsom, de ha valakinek van, nyugodtan írja meg Lacinak a 0-20-55-55-155-re, igyekszem továbbítani neki. Na, hogy a következő órában is az isteni zenéket jön majd Sherry a Cole.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sárospatakon a legkisebbek is bizonyítottak. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Két versenyen is szőnyegre léptek a DKSE-hez kötődő fiatal birkózók a hétvégén. Sárospatakon nemzetközi utánpótlás versenyen, Tatabányán pedig az U13-as kötött fogású régiós kupán gyűjtötték az érmeket és a tapasztalatokat. A megmérettetésen a DKSE fiúk szakosztálya, az Enying VS-e is részt vett. Színeikben a Lepsényi Fekete István általános iskola tehetséges diákjai léptek szőnyegre. Első helyezést szerzett Török Zoltán Ákos U9, Birki Alíz U10, második helyen végzett Potesz Fanni U8, Tóth Elena U10, Potesz Lia Vanda U10, további eredmények a Duna Online oldalán. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták

0: legfontosabb. A DFK SE elnöke Zubai Gábor, az egyik alelnök a sokszoros válogatott, Törő Szabolcs, aki a Dunafer mellett a PIK Szegedben is játszott, továbbá Törő, Trautmann, Nicoletta, írja Feol. A mezőgazdasági géptüzek veszélyeire hívja fel a figyelmet itt Fejér vármegyében is a katasztrófa védelem. A tűzoltók szerint az őszi betakarítási és feldolgozási munkák idején is legalább akkora tűzveszély, mint aratáskor. Idén eddig több mint 70 traktor, kombájn és pótkocsi égett le, valamint csaknem 100 hektáron megsemmisült a termés is. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: Két tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból nyáron a fogyasztóvédők, egyre népszerűbb a mozgás receptre program, holnap felhőkre, esőre is készülhetünk. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében, 400 forgalmas vendéglátóhelyen és fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak kifogásolni valót. 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, valamint itt tudják kézzel teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Egyre több orvos ír fel gyógyszer helyett napi sétát vagy úszást, ugyanis nő a mozgás receptre program népszerűsége. A kezdeményezés lényege, hogy a házi orvosok a krónikus betegségek megelőzésére és kezelésére személyre szabott fizikai terápiát is előírhatnak. A páciens receptet sporthelyszíneken vagy különféle programokon válthatja be. Hogy milyen eredményeket hozott az elmúlt időszak, arról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, orvosokat tudunk felmutatni, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: 9 új bemutatóval indul a Dériné program új évada. A szezonban több mint 4500 előadást, témanapot, kulturális eseményt tartanak. A Dériné társulat 140 előadással készül. A 7. évadot majd a Dériné Fesztivál zárja jövő júliusban Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben. Erősen vagy közepesen felhős lehet az idő, bár néhol előbújhat a nap. A Dunántúl nyugati, északnyugati felén viszont kitartóbbak a felhők, eső, zápor is előfordulhat. A hőmérséklet 21 és 31 fok között alakul, keleten, délkeleten lehet a legmelegebb. Holnap is felhős időre van kilátás, talán délkeleten számíthatnak több napsütésre, sokfelé jöhet eső, zápor, zivatar is. Odakint általában 18-25 fokot mérhetünk, de keleten valószínűleg megint melegebb lehet.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 2 óra után járunk 4 perccel, mert tovább a jó hangulat, és ez a jó kis csütörtök délután. Én Majoros Rita vagyok, jöhet egy kis Bahamán, itt lesz a Who Let the Dogs Out, hát mi más, de jön majd Brian Adams is, és Artfur Dodger, Romina Johnsonnal a Move Into Fast-tel, Shelley Cole pedig már indítja is az órát. Jön a Fight for This Love, szép napot!
4: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Ki mit csinál, hogyha nem jön ki egy kollégájával? Ma délután ezt a kérdést tettem fel. Azt hiszem, ez egy olyan probléma, amivel az életünk során szinte mindannyian egyszer-egyszer azért találkozunk. Kata azt írja, én ilyenkor próbálom minimalizálni a kontaktot, nem kell mindenkivel barátoknak lennünk, elég, ha normálisan együtt tudunk dolgozni. Peti azt írja, megpróbálom kideríteni, mi baja velem, lehet, hogy csak félreértés van a háttérben, ha meg nem, akkor marad a kötelező udvariasság. Egyébként ezt írták a legtöbben, ezt az ilyen három lépés távolságot. Igazából maradjunk a munkakapcsolatnál, a normális munkakapcsolatnál, talán jobb, hogyha erre törekszünk. Évi is írt, én biztosan nem vinném haza a munkahelyi feszültséget, munkaidő végén a fejben el is köszönök tőle. Én általában így szoktam, vagy legalábbis erre törekszem. Jól hangzik, csak talán ez szerintem nem mindig ennyire egyszerű. 0620 55 55 155, vagy legalábbis nekem. Szóval ide írjanak, hogyha más véleményen vannak, vagy ha ugyanezen a véleményen vannak, akkor is, vagy önöknek mi a tapasztalata? Mit tesznek, hogyha valaki a kollégák közül nem jönnek ki. Jöhetnek az üzenetek, mellé pedig egy kis 90-es évek, hiszen Bryan Adams érkezik méghozzá Chicane remixében a Cloud No. 9 című slágerével, ami akkor egy nagyon ütős dal volt, de talán ez a Chicane remix még ütősebb lett, vagy még népszerűbb lett. Egy kis 90-es évek végi dance pop és egy kis Bryan Adams. Cloud No. 9, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, továbbra is jó utat kívánok minden úton lévőnek, meg is jöttem a legfrissebb információkkal. Azt kaptam, hogy az M5-ösön továbbra is Kecskemét elkerülő szakaszán átépítik a terelést, úgyhogy emiatt kell egy kis fennakadásra számítani, méghozzá 77-es kilométer környékén mindkét irányban. Röszke felé jelen pillanatban is legalább 5 kilométeres az araszoló kocsisor, másik irányban 3 kilométeres. Az M1-es pedig továbbra is elesett Budapest felé a 67-es és az 57-es kilométerek közötti szakaszon, a terelésben, illetve a terelés előtt is lassulásra, torlódásra kell számítani. 0620-5555-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek még az útinfók. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Hídszínvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Újabb szakaszához érkezik a Vasmiúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé, a távolsági és a helyi járatok, részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasmiút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek darúzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása. Holnap a front hullámot vet felettünk, emiatt sok lesz a felhő. Csak rövid napos

0: Dunói Veres és környéki hallgatónak, aki velünk tart, itt a 93.1 Best FM-en. Én a stúdióból jelentkezem, a következő három felvonást együtt töltjük, és bekészítve a legkirályabb zenék. A neve Molek Csongor, a Morcsibával kezdünk, szól a Rome Wasn't Built in a Day.
1: 93.1 Best FM.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofon mögött Molek Csongor, szeptember 10-e van már, névnaposaink pedig a Nikolettek és a Hunorok. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig itt Dunaújvárosban és a környéken. Nézzük, hogy mik történtek ma. 180 éve, 1846-ban szabadalmaztatták a varrógépet, és 41 esztendeje aláírták a magyarországi Forma 1-es autóversenyfutamok rendezéséről szóló megegyezést. Híres emberek, akik a mai napon születtek, 82 éve látott napvilágot Pogány Judit, Kossuth és Jászai Margdíjas színésznő, és 113 éve született Vajda Júlia, festőművész, grafikus. Aki ünnepel, Isten éltesse nagyon sokáig Dunaújváros és a térség. Az előadók közül most Sophie B. Hawkins következik, és a Right Beside You című slágerét már

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket kívánok azoknak, akik vezetnek jelenleg, és munkálatokat végeznek a környéken. Legyen szó például a 6-osról, kedves dunaújvárosi közlekedők, Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton útszűkület van érvényben, az 54-es kilométernél. Aztán az 52-03-ason Kiskunlacháza Izsák összekötő út 11-es kilométerénél hasonló a helyzet, építési munkákból kifolyólag még szeptember 30-áig. Ja, és az 52-esről tudunk, Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton még végzik a csomópont építési munkálatokat a 47-es kilométernél, és még jó pár héten keresztül útszűkület miatt lassabb a haladás. Ha van egyéb tapasztalatról beszámoló utakkal kapcsolatban persze, akkor kérem jelezzék már 30-as 74-74-777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen! A folytatásban George Michael zenél nekünk, és meghallgatjuk az Outside című felvételét.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Tartalmas csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, Dunai Városi hallgatók. Örülök, hogy együtt szórakozhatunk még a következő két órában, főleg akkor, ha velünk tartanak. Az én nevem Oleg Csongor, és hozom még a kedvenceket hazai és külföldi vonalról egyaránt. A Scissor Sisters-szel kezdünk, a dal címe I Don't Feel Like Dancing.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Miért fizetne többet? Székesfehérváron egyedülálló Andante gyártói akció az SC Home bútorszalonban. Most 10% azonnali kedvezményt adunk 16 típusú garnitúra minden összeállítására, egyedi rendelés esetén is. Figyelem, az akció és a kedvezményes árak kizárólag szeptember 30-áig érvényesek. Az akciós modelleket és a pontos árakat keresd az áruházban. Székesfehérvár, Széchenyi út 116.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását! Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját! Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon! Hirdessen nálunk, kedvező áron! 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak! Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en!
4: Több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Augusztusban 85 milliárd forinttal nőtt a lakossági állampapír állomány. A megtakarítások ezzel mintegy 12,5 milliárd forintra nőttek. Az Államadósságkezelő Központ adatai szerint a legnagyobb mértékű, több mint 5000 milliárd forintnyi a fix magyar állampapír részesedése, míg a második legtöbb a prémium magyar állampapíré, amely ennek a fele. Több meleg rekord is megdőlt szerdán az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fokot mértek, ami 3 fokkal több, mint a korábbi napi hajnali maximum. Délután a fővárosban pedig egy csak

0: szigorúbb elvárásoknak kell megfelelniük a reklámjaikban környezetbarát tartalmat közlő cégeknek. A gazdasági versenyhivatal szankcionálja azokat a vállalkozásokat, amelyek nem tudják igazolni környezetvédelmi tevékenységüket. Szeptember 27-től tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak számít olyan fenntarthatósági címke feltüntetése, amely nem alapul valamilyen tanúsítási rendszeren. Ismét $100 közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kieleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a $99, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy $126 volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Híreink végén az időjárásról. Keleten is megnövekszik a felhőzet, de több-kevesebb napsütés helyenként még előfordulhat. Széteső csapadékzóna érkezik. Szorványosan van esély esőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet 21 és 29 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt a 93 egy Best FM-en, üdv a hallgatóknak, és förgős délutánt kívánok, már lassan-lassan a késő délutánnál járunk kicsit törtökön. Ez a 93 egy Best FM, a mikrofon mögött pedig Molek Csongor, ahogy ígértem, kezdünk a Skiz of Sisters felvételével, énekelhető a dal, ez az I Don't Feel Like Dancing.
1: 93 egy Best FM.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, kellemes délutánt mindenkinek, és remélhetőleg páran végeztek már a melóval a mai napra, úgyhogy jó pihit dunaújvárosi hallgatók, a többieknek pedig kitartást kívánok a csapat nevében, a nevem Oleg Csongor. Nézzük, hogy holnap milyen időnk lesz pénteken itt a mi tájegységünkön. A hidegfront marad elméletileg, és elég sok felhő lesz felettünk. Sok felé várható már csapadék tényleg, eső, zápor, zivatar formájában, és a csúcsérték olyan 17-23 fok körül alakul, tehát végre élvezhetjük a kellemes időjárást hőmérsékletben. A pollenterhelés az említett időjárásnak köszönhetően valószínű, hogy holnaptól már csökken, ennek pedig mi pollenallergiás hallgatók igencsak tudunk örülni. A parlagfű még tombol, pollen koncentrációja magas tartományban, a csalánfélék és a gombák pollen szintje pedig közepes. Egy Gorillaz felvételt készítettem be, meghallgatjuk a következő percekben a Feel Good Inc. című dalt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM.

Ez továbbra is a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Dunói városi hallgatók, már elkészült a magyar férfi jégkorong válogatott programja a 2027-es németországi A-csoportos világbajnokságra, amelynek mérkőzéseit Düsseldorfban játssza a csapat. A Magyar Jégkorong Szövetség beszámolója szerint a magyar nemzeti együttesre elég nehéz és sűrű menetrend vár. A csoportkör mind a 7 mérkőzését mindössze 10 nap alatt kell teljesítenie, május 15-e és 24-e között. A sorsolást és az órarendet a nemzetközi világranglista határozza meg, nem pedig a legutóbbi VB helyezések. Mivel a mezőnyben a magyar csapat áll a legalacsonyabb pozícióban a ranglistán, így a torna legkedvezőtlenebb beosztását kapta. Majoros Gergely szövetségi kapitány kiemelte, hogy a sűrű programban háromszor is egymást követő napokon kell jégre lépniük, ráadásul 4 alkalommal is késő esti, 20 óra 20-as kezdéssel játsszák a meccseket. Ez azért eléggé megnehezíti a játékosok meccsek utáni regenerációját és pihenését. Különösen embert próbáló feladat lesz, hogy a nyitó meccsen 20 óra 20-kor kezdenek Kanada ellen, majd másnap délután 4 óra 20-kor már Dánia ellen kell pályára lépniük, így a kettő összecsapás között mindössze 16 óra pihenőidő áll rendelkezésre. A részletesebb infók fent vannak a dunaujváros.com hírportálon. A Savage Garden zenél most és szól az I Want You című dal.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en. Kellemes késő délutánt kívánok, kedves dunaújvárosi hallgatók! Még egy órát lepörgetünk, és remélhetőleg jó páran már tervezgetik a programokat hétvégére. A nevem Oleg Csongor, közlekedési infókra fókuszálunk hamarosan, csak beindítja az órát mindjárt a Shakedown, az At Night című dallal, azaz ezzel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható eső. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A kutyák elzárására kéri ügyfeleit az E.ON. Az energetikai szolgáltató azt írta, tavaly több mint 80 esetben kerültek veszélybe a cég leolvasó munkatársai, és az esetek mintegy negyedében kutyatámadás történt. Az E.ON hangsúlyozta, ahhoz, hogy a leolvasói biztonságosan végezhessék munkájukat, fontos a házi kedvencek elzárása a látogatás idejére. Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja. Célja a társadalmi figyelemfelhívás, a probléma tudatosítása, továbbá megemlékezés az áldozatokról, valamint gyászoló hozzátartozókról. A szakemberek szerint az öngyilkosságok 90%-a jó eséllyel megelőzhető lenne a mentális betegségek időbeni felismerésével, pszichiátriai kezeléssel. Évtizedek óta először igazoltak Baromfi Pestist Magyarországon, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vírust két Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházi telepen mutatták ki, ahol összesen mintegy 220 ezer csirkét tartanak. Az érintett állományokat felszámolják, a gazdaságok körül pedig védő és megfigyelési körzetet jelölnek ki. A betegség ellen hatékony vakcina áll rendelkezésre, amely a védekezés egyik legfontosabb eszköze. Ismét 100 dollár közelébe emelkedett a kőolaj világpiaci ára a közel-keleti harcok újabb kieleződése miatt. A Brent hordonkénti ára hajnalban meghaladta a 99 dollárt, és augusztus eleje óta mintegy 25%-kal drágult. Az amerikai-iráni harcok kezdete óta eddig mintegy 126 dollár volt a legmagasabb ár. Az emelkedést az ellátási zavaroktól való félelem hajtja, miután újabb támadások érték a térség energetikai infrastruktúráját és olajszállítását. Több meleg rekord is megdőlt szerdán az érkező hidegfront előtt. Tatabányán szokatlanul enyhe volt a hajnal, 22,1 fok

0: Sőre, záporra, zivatarra. Az északnyugatira, nyugatira forduló szelet élénk helyenként erős lökések kísérik. A maximum hőmérséklet 21 és 29 fok között várható.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaújváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. Újabb szakaszához érkezik a Vasműúti buszmegállók felújítása. Kedden reggel 8 órától a mozi felőli oldalon kezdték meg a legforgalmasabb helyi és távolsági buszmegálló burkolatának cseréjét. A kivitelezés idejére ideiglenes megállóhelyeket jelöltek ki a Dózsa-György út felé, a távolsági és a helyi járatok, részben a kijelölt hotelparkoló, részben pedig a Vasműút 41-es számú irodaház előtti parkoló területéről indulnak és érkeznek. A zavartalan közlekedés érdekében a kijelölt hotelparkoló a munkálatok idejére megszűnik, a régi betonelemek daruzásakor pedig forgalomkorlátozásra is számítani kell, amelyről előzetesen tájékoztatják a közlekedőket, írja Duna Online. Nyár búcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját.
3: Itthon pályázatot ír ki a kormány az aszbeszt szennyezéssel érintett települések megsegítésére. A 3 milliárd forintos keretből az egészségügyi kockázatok megszüntetéséhez és az ezzel kapcsolatos költségek fedezésére igényelhető a támogatás. Jóha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy az önkormányzati területeken kívül magántulajdonú ingatlanok mentesítésére is be lehet nyújtani igényt. A kérelmeket beérkezési sorrendben bírálják el. Befagyasztják a tűzifaárát az állami erdészetekben a lakossági bevők számára itt Fejér vármegyében is. A fűtőanyagárát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása.
2: A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Itt szólnak a kedvencek folyamatosan a 93.1 Best FM-en. Továbbra is orhanggal jelentkezem, így a parlapű szezonban, előre is bocsi, a neve Bolek Csongor, dunaújvárosi hallgatók, és ahogy ígértem, közlekedünk hamarosan a Shakedown zenél, és szól az At Night című slágerük itt a Best FM-en.
1: 93.1 Best FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en jó utat kívánok a közlekedőknek, fókuszban ismét a 6-os főút, kedves autósok. Az 54-es kilométernél útszűkület van érvényben Budapest-Pécs-Barcs elsőrendű főúton. Aztán végeznek útkarbantartási munkálatokat még a 62-esen, Dunaújváros-Székesfehérvár másodrendű főúton, a 0-as és a 45-ös kilométer között. Kérem jelezzék, ha akad egyéb infójuk, közlekedéssel kapcsolatban főleg, 0630 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is köszi szépen, figyeljenek a többiekre is. Sean Paul jamaikai rapper egyik nagy slágere szól most, meghallgatjuk a We Be Burning című felvételt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 West FM, a legjobb zenék. Dunaújvárosi hallgatók, idén már a 7. alkalom lesz, hogy megrendezik a Dunaújvárosi Képregényfesztivált, ráadásul ezúttal új helyszínen, a Városháza C-szárnyában várják szeretettel a műfaj szerelmeseit szombaton. Lesz kísérő rendezvény is, a Kind of Szabad Szemmel sorozatában magyarországi ősbemutató lesz majd. Ami biztos, hogy szeptember 12-én szombaton 12 és 17 óra között egymást érik majd az események. Rendkívül részletes információk vannak fent az eseménnyel összefüggésben a dunaujvaros.com hírportálon. Most Akon egyik 2004-ben megjelent nagyslágere következik a debütáló albumáról, a felvétel pedig egy börtönben töltött időszak hangulatát idézi, és a szabadság elvesztéséről, a bezártságról és a megbánásról szól. Ilyen komor, melankolikus hangzás jellemzi, meghallgatjuk most a Locked Up című felvételét.

Ez itt a 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Egy korábbi parti felvétellel folytatjuk, amit a mai napig feldolgoznak napjaink neves DJ-i. Zenél nekünk a Nightcrawlers és szól a Patch the Feeling Gun című felvétel. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és holnap már péntek, találkozunk délután, 3-tól itt vagyok, remélem, hogy velünk tartanak. Maradjanak a Best FM-en, Dunaújvárosi hallgatók. Molek Csongort hallották, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Az őszi és a téli szünetben is biztosítja az önkormányzat az ingyenes szünidei étkezést a jogosult gyermekek számára. Fontos, az étkezési igényléshez nyilatkozatot kell kitölteni. Ha ezt a szülő korábban, májusban már megtette, akkor is. A nyilatkozat leadásának határideje 2026. október 12. A nyilatkozatot annyi példányban kell kitölteni és benyújtani, ahány gyermek vonatkozásában igénylik az ingyenes étkezést. A nyilatkozat megtalálható a dunaujváros.hu honlapon. Az étkezés helyszíne a Híd Színvirág bölcsőde, 2400 Dunaujváros, Barátság útja 1. Nyárbúcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Új sportegyesület bontott zászlót Dunaújvárosban, férfi kézilabdában is egykor az ország legjobbjai közé tartozott a Dunafer. A csapat 2011-ben megszűnt, most Zubai Gábor elnökletével a legalsóbb szintről kezdve építené fel magát a dunaújvárosi férfi kézilabdása. A klub élén olyan szakemberek és lokálpatrióták állnak, akik számára a gyermekek fejlődése, a mozgás öröme és a sport iránti alázata a legfontosabb. A DFK SE elnöke Zubai Gábor, az egyik alelnök a sokszoros válogatott, Törő Szabolcs, aki a Dunafer mellett a PIK Szegedben is játszott, továbbá Törő, Trautmann, Nikoletta, írja Feol.
2: Országszerte így itt Fejérvár megyében is. Bringás reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárral közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringázza munkába kampányának programjához az ország számos pontján csatlakoznak a helyi közösségek. A szervezők elsősorban arra szeretnék ráirányítani a figyelmet, hogy a bicikli nem csak szabadidős vagy sporteszköz, hanem a mindennapi közlekedés praktikus és élhető eszköze. Befagyasztják a tűzifa árát az állami erdészetekben a lakossági vevők számára itt Fejérvár megyében is. A fűtőanyag árát a januári szinten rögzítik. Erre azért van szükség, hogy biztosítható legyen az áfa csökkentés hatása.
1: Holnap a front hullámot vet felettünk, emiatt sok lesz a felhő. Csak rövid napos időszakokra készülhetünk. Sokfelé várható esőzápor délen és keleten zivatar is kialakulhat. A csapadék ezúttal nagy területet érinthet, és esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Délen és keleten többfelé megélénkül az északi-észak-keleti szél. Hűvös lesz a reggel. A napközbeni hőmérséklet maximum 16 és 23 fok között alakul.
3: Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson. Kikaptak és befejezték VB szereplésüket a női kosarasok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Uniós támogatással fejlesztik a víziturizmust az Alsó-Tiszán és a Marason. A beruházás részeként 8 biztonságos vízitúra megállóhelyet alakítanak ki 2028 közepéig. A Tisza mentén Csongrádon, Csanyteleken, Mindszenten és Szegeden, a Marosnál pedig Ferencszálláson, Makón, Apátfalván és Nagylakon épül ki a túrázók kikötéséhez szükséges infrastruktúra. Csanyteleken és Makón mobil konténerekből kialakított megállóhely is épül. A Marason ez lesz az első ilyen jellegű fejlesztés. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament. Az országgyűlés hétfőn és kedden ül össze. A képviselők egyebek mellett döntenek majd a szakképzési törvény módosításáról, és vitáznak az egyes koncesszióval összefüggő törvényekről is. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Befejezte VB szereplését a magyar női kosárlabda válogatott. Völgyi Péter együttese a berlini negyed döntőben 108-56-ra kikapott a címvédő Egyesült Államoktól. A magyar csapat így is emlékezetes tornát zárt. 28 év után szerepelt újra világbajnokságon, és 40 év után jutott be ismét a legjobb 8 közé. Felszakadozik, elvékonyodik a felhőzet, de néhol még kisebb eső zápor előfordulhat. A legmagasabb hőmérséklet 21 és 29 fok között alakul, késő estére 15-23 fokig hűl le a levegő. Holnap ismét több lesz a felhő és sokfelé várható eső zápor zivatar. Délkeleten kisebb a csapadék esélye. A legtöbb helyen 16 és 22 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Keleten és délkeleten azonban jóval melegebb lehet, a határ közelében akár 30 fokig is emelkedhet a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
0: Best FM, a legjobb zenék.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetők az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sárospatakon a legkisebbek is bizonyítottak. Köszöntöm Önöket. Az Oxigén Média híreit hallják, a mikrofonnál Szél Móni. Két versenyen is szőnyegre léptek a DKSZ-hez kötődő fiatal birkózók a hétvégén. Sárospatakon nemzetközi utánpótlás versenyen, Tatabányán pedig az U13-as kötött fogású régiós kupán gyűjtötték az érmeket és a tapasztalatokat. A megmérettetésen a DKSZ fiúk szakosztálya, az Enying VS-e is részt vett. Színeikben a Lepsényi Fekete István általános iskola tehetséges diákjai léptek szőnyegre. Első helyezést szerzett Török Zoltán Ákos U9, Birki Alíz U10, második helyen végzett Potesz Fanni U8, Tóth Elena U10, Potesz Lia Vanda U10, további eredmények a Duna Online oldalán. Nyárbúcsúztató koncertet szervezett a Cimbora Klub közössége, derült ki a DSTV összegzéséből. A József Attila könyvtár mellé hívták az érdeklődőket, ahol a közösség harmonika, illetve fuvola szóval, verseléssel színesítette a vendégek szép nyári délutánját. Új sportegyesület bontott zászlót Dunaújvárosban, férfi kézilabdában is egykor az ország legjobbjai közé tartozott a Dunafer. A csapat 2011-ben megszűnt, most Zubai Gábor elnökletével a legalsóbb szintről kezdve építené fel magát a dunaújvárosi férfi kézilabdása. A klub élén olyan szakemberek és lokálpatrióták állnak, akik számára a gyermekek fejlődése, a mozgás öröme és a sport iránti alázata a legfontosabb. A DFK SE elnöke Zubai Gábor, az egyik alelnök a sokszoros válogatott Törő Szabolcs, aki a Dunafer mellett a PIK Szegedben is játszott, továbbá Törő, Trautmann, Nicoletta, írja Feol.
3: Megkezdődött a közönségszavazás a kiemelkedő művészeti teljesítményt és közösségépítő szerepet elismerő Kaszás Attila díjra. A szakmai szavazatok alapján az idei évben Barta Boróka, Kelemen Zoltán, Ötvös András és Pap Lujza mérkőzik meg az elismerésért. A közönségszavazás szeptember 15-én éjfélig tart. Szavazni a Fejér vármegyeiek is a kaszásattiladi.hu oldalon tudnak, ahol a jelölteket bemutató kisfilmek is megtekinthetők. Az elismerést szeptember 17-én a Víg Színházban a Padlás című előadás előtt adják át a győztesnek.
2: A meteorológusok szerint a hidegfront hatására több lesz felettünk a felhő, de csak egyre kevesebb helyen várható esőzápor, északkeleten egy-egy zivatar. A szél északnyugatira, északira fordul, országszerte élénk, főként délelőtt a Dunántúli középhegységben és a főváros tágabb környezetében, illetve az északi középhegységben erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 21 és 28 fok között alakul, az Alföldön mérhetjük majd a magasabb, míg nyugaton az alacsonyabb értékeket.
4: Továbbra is akcióban vannak a kiberbűnözők. Kezdetét vette a Dérini program új évada. Többfelé lesz eső. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Újabb adathalász kísérletre figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A csalók ezúttal SMS-ben próbálkoznak, adó visszatérítést ígérve próbálják megszerezni banki adatainkat, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetője.
5: 102.000 forintról küldenek értesítést, hogy valaki megkapja, csak annyit kell tenni, hogy rá kell kattintani a linkre. Ez egy csaló SMS, senkinek a kattintson soha semmilyen linkre, ami állítólagosan a NAV-tól jön. A NAV ugyanis SMS-ben, e-mailben soha nem küld linket, soha nem kér, ad visszatérítést, másképp levelezik az adózókkal. Ezek csaló SMS-ek, ha valaki ilyet kap, akkor villanjon föl a piros lámpa, és inkább keressen és kérdezzen tőlünk, de ne kattintson.
4: Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához. 23% a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Jövő héten két napon át ülésezik az országgyűlés, a hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, majd interpellációk és bizottsági jelentések vitája következik. A képviselők később döntenek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról. Az Alkotmánybíróság új tagjait is megválaszthatja jövő héten a parlament, akik sikeres megválasztásuk esetén esküt tesznek majd. Elkezdődött a Dériné program új évada, a szezonban 9 új bemutatóval, valamint több mint 4500 előadással, témanappal és kulturális eseménnyel várják a közönséget. A Dériné társulat 140 alkalommal lép színpadra, 3 új produkcióval is készül. Az oktatási programok keretében mintegy 640 ezer gyermeket szeretnének elérni. Az országjárás 500, a Vándor Színház 60 előadást tervez, emellett határon túli

0: Szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hertz?
3: Így Hertz, van.
2: Mega Hertz.
3: Mega.
2: Hertz. Jó, akkor na, de ez a csütörtök. Még egy órán keresztül DJ Millerrel lemezjátok magad.
1: Best

0: DJ Miller.
1: Én már nem is tudom, 7. 8. résznél jár a Mission Impossible most a legutóbbi? Nézted?
2: Nem tartom számon, hát mindegyiket megnézem, de hogy már
1: hányadik.
2: Nem tudok ezzel mit kezdeni.
1: Lehetne az megnézem. A következő rész, ugye, hogy ez a klasszik jelenet, hogy így leereszted a Tom Hanks, tudod, hogy éppen ott csak megáll így a föld fölött.
2: Egy centire.
1: És igen, és akkor az lenne neki a mission, a küldetés abban a részben, hogy rávenni az effendit, hogy eljöjjön velünk koncertre. Az lenne az utolsó része a
2: sorozatban.
1: Erre akartam pontos, hogy te mennyi esélyt látod annak, hogy erre mi Istvánunkat elrángatjuk. Pedig hát
2: arra, hogy engem elrángatsz, arra elég nagy esély van, mert ugye én imádom. Nagyon nagy, tehát naponta nézem a régi videóit is, viccen kívül mondom, tehát ő nálam egy akkora ikon gyerekkorom óta.
1: De ezt pont tegnap beszéltük az FND-vel, meg ugye régebben is ez volt, mindig a Lauerrel csináltuk ezt, hogy beszélünk valamiről, hogy nem, te mi van a Shakedown-nal, nem tudsz róla valamit? Nem, az 2 hét múlva kijön egy új Shakedown kislemez, tehát mindig beszélünk valamit, és utána megtörténik. Beszéltük tegnap az FND-vel, hogy ehhez kéne most megkod mondjuk a Lottoöltössel. De hogy a Stevie Wonder az ugyanez volt. Tavaly vagy tavaly előtt volt egy olyan, hogy pufogtam, hogy Stevie Wonder turné, így vagy úgy, hogy és akkor kiderült, hogy a 2 hónapja lett egyébként vége a Stevie Wonder turnák, mondjuk az csak Amerikában volt, és akkor már azóta mindig így néha-néha, amikor így följön, hogy azért de jó lenne Stevie Wonder turné, és tessék!
2: Sírt az ugye, egy London nincs is messze, ugye
1: megy elérhetetlen.
2: Le a lepcsiről, aztán már ott is vagyunk, úgyhogy...
1: Erős a gyanúm, hogy erre ketten megyünk. Vagy te egyedül, ahogy én a mostani formában ismerem.
2: Vásárold meg a jegyet, hogyha jó a dátum, én megyek. Egy jó Imre napi Stevie Wonder koncert. Jaj, de szép lenne, ugye?

0: a lemezjátszóknál DJ Miller.
1: Hát az öreg Kungs.
2: Kungs.
3: Az igen. Én ugyan nem kungoltam.
1: Kungs, el biztos a kutya volt. Hát az összefoglalta egyetlen dalcímbe a te hétvégédet, ugye? Never going home.
3: Így van,
1: Húsz csütörtökön a vasárnapig haza se.
3: Igen, főleg a vasárnap az úzós, tehát most pláne, úgyhogy hazafelé egy 250 kötője, 280 kilométer. Úgyhogy...
1: Haladjuk szépen lépésre lépésre. Csütörtök van, mi van ma?
3: Csütörtök? Nem, ma nyugalom van, képzeld el. Azért most az őszi menetrend szerint azért próbálom azt, hogy csütörtökön egy mód van rá még legyek.
1: Lazasság?
3: Aztán holnap, azaz pénteken egy jó kis borbár, ugye? Főváros szívében. Utána pedig Dombegyház, bizonyám 250 kilométerre van a legrövidebb úton, úgy

0: Ez a Night Shift minden csütörtökön DJ Millerrel és a legjobb dance zenékkel a Best FM-en.
1: És ha nem bánt volna olyan csúnyán az élet a Whitney Houstonnal, ugye, mint ahogy...
2: Igen, sajnos.
1: Simán benne lenne a pakliba, hogy most még az ő turnéjára is ugyanígy nyácsorgatva várnánk a jegyértékesítést, mint a Stevie Wonderére.
3: Egyébként az ő videóit is, a Stevie meg a Whitney nálam olyanok, hogy tényleg szinte napi szinten ugye beleszaladok a különböző platformokon, ilyen rövid videókba, tudod, ilyen egypercesekbe. Különböző duettek, a Stevie is rengeteget duettezett, volt Elton Johnnal, stb. Tehát ezeket én imádom. Tehát visszarepít az időben, a múltba, és tényleg ez olyan meghatározó dalok voltak, amelyeket ők énekeltek, szereztek, stb. Előadtak, duetteztek, úgyhogy hát ez igen, ez sajnos már Sándorom a múlt, de a Stevie ezért nagyon fontos, mert ugye Lionel Richie-re is elmentem tavaly, ugye hát...
1: Muszáj. Jó,
3: akkor na, hát Stevie-re akkor...
1: Így, hát akkor azt mondtad, ez a múlt, akkor a jövő meg az, hogy jövő csütörtök.
3: Így van.
1: Várunk vissza téged, okay, szeretettel, ezt megköszönjük szépen.
3: Én is köszönöm, sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Továbbra is komoly a szájban. Közép-Európa szerepe kulcsfontosságú az Európai Unióban, hangzott el a V4-es csúcson. Együtt ünnepelhetnek a Kárpát-medence középiskolás diákjai. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Erős Közép-Európa nélkül nincs erős Európai Unió, ez volt az egyik fő üzenete a Visegrádi négyek és Írország kormányfői pozsonyi találkozójának. A V4-ek abban állapodtak meg, hogy a jövőben gyakrabban és intenzívebben egyeztetnek. A tárgyaláson az illegális migráció, a határvédelem, az energia és az uniós költségvetés is napirendre került. A hideg front sem hoz egyelőre igazi fordulatot, az ország több mint 96%-án továbbra is nagyfokú mezőgazdasági aszály van, az Alföldön pedig a legsúlyosabb a helyzet. A Hungaromet szerint ma és holnap többfelé várható eső zápor, de számottevő javulásra csak a Dunántúl egyes részein van esély. Az elmúlt 90 napban 110-180 milliliterrel kevesebb csapadék hullott a szokásosnál. A szárazság a termést is súlyosan érinti, a nyári kapás növények jellemzően elszáradtak, a kukorica termés pedig az ország nagy részén katasztrofális. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugtaadatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Utazási pályázatot hirdet középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar diákok közösen emlékezzenek meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről, közben pedig személyes kapcsolatok alakuljanak ki tanulók, tanárok és iskolák között. A feltétel, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. Az elektronikus jelentkezéseket október 5 várják. A kirándulásokat október 18-a és 28-a között kell megvalósítani. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsor

Best FM, a legjobb zenék tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultra Raté!

Vesztefem a legjobb zenék. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 36 évvel ezelőtt ezen a napon kezdődött minden Will Smithnek, hiszen 1990. szeptember 10-én mutatták be az NBC-n a The Fresh Prince of Bel-Air című sorozat első részét, amelynek köszönhetően a világ megismerte Will Smith-t, akkor még Fresh Prince-t, és jó barátját DJ Jazzy Jeff-et is. Most csak Will Smith

Stefan a legjobb zenék, ugyan a két dal egyáltalán nem hasonlít egymásra, de Vemes korszakában is volt egy Freedom című dala, meg ez is Freedom, és hogy összekeverjék a kettőt, ehhez azért odaérte, hogy 90. Szóval a Freedom 90 érkezik George Michael-től itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több vendéglátóhelyen is gond volt a higiéniával a nyári ellenőrzések során. Túl vagyunk a legforróbb augusztuson, mozgással gyógyítható, illetve megelőzhető több betegség. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A tavainál valamivel kedvezőbb tapasztalatokkal zárultak a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések. A szakemberek 500 fagylaltozóban, 300 strandbüfében és további 400 vendéglátóhelyen, valamint fesztiválokon is jártak. A vizsgálatok 16%-ában találtak valamilyen kifogásolnivalót, 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgásprogram például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
2: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világ. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre. Így nagyon-nagyon aktív mozgáshelyszíneket, nagyon-nagyon aktív orvosokat tudunk felmutatni, akár kisebb városokban, akár nagyobb városokban, akik maguk köré igyekeznek gyűjteni, ha orvos, akkor a mozgáshelyszíneket, hogyha mozgáshelyszínek, akkor pedig az orvosokat.
1: Az idei volt az eddigi legforróbb nyár Nyugat-Európában, globális szinten pedig augusztus volt a valaha tapasztalt legmelegebb hónap. Az átlagos felszíni levegő hőmérséklet a 2003-ban feljegyzett korábbi rekordot is meghaladta. Az Európai Unió klímaváltozást figyelő szolgálatának 1950 óta vannak adatai. Koncertek, főzőverseny és néptánc találkozó a Kismunfélegyházi Liba Fesztiválon. A szombatig tartó rendezvényen szakmai konferenciát is tartanak a vízi szárnyas ágazat aktuális kérdéseiről. A zárónapon rendezik meg a hagyományos libás főzőversenyt, valamint a kunsági néptánc találkozót, amelyen 10 együttes lép fel. Újabb csapadékzóna érkezik, 12-18 fok lesz hajnalban. A részleteket azonnal mondom. Éjszaka ismét beborul az ég, és újabb csapadékzóna érkezik. Többfelé várható eső, zápor, helyenként zivatar is kialakulhat. Kelet-délkelet felé haladva ugyanakkor vékonyabb maradhat a felhőzet, és a csapadék esélye is kisebb lesz. Hajnalban 12 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk. Napközben felhős időre számíthatunk, több-kevesebb napsütéssel. Többfelé ismét eshet, záporok, zivatarok is előfordulhat.

Best of a legjobb, akkor egy picikét adunk a latinos hangulatnak. Először egy kis Pasilda az Afro Medúzától, aztán Viva España a Bombontól, és ebben az órában még azért egy Gaggio So Many Times is érkezik. 10-ig bezárulag itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zene, ki gondolná erről a dinamikus, energikus, vidám, diszkó klasszikus darról, hogy Kenny Staton azután írta, hogy egy brutálisan bántalmazó kapcsolatból sikerült kilépni hosszú-hosszú évek után. Kim Mazzell verziójában érkezik a Rómeó és Júlia című filmbetétdala Young Hearts Run Free.

Best FM, a legjobb zenék az óra legelején szivárvány kialakulásának vonatkozásában ígértem én időjárás jelentést, illetve előrejelzést a holnapi napra. Hát az összetevőkből holnap csak eső lesz, napsütésre ne is tessék számítani. Egészen pontosan 18 fokos nappal.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új nevet kapott a NAV egyik fontos felülete. Rendhagyó koncert lesz az atlétikai világdöntőn, többfelé kell esőre készülni. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Átnevezte külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét a NAV. Az eddigi Kobak portál mától pénztárgép portál néven érhető el. A hivatal szerint az új név egyértelműbben jelzi majd a felület szerepét. Itt lehet intézni az online és az e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyeket, illetve itt lehet teljesíteni a szeptemberben elindult nyugta adatszolgáltatást is. Az átnevezés a portál használatát nem érinti. Már nem az infláció miatt aggódnak a legjobban a magyarok, ha a pénzügyi jövőjükről van szó, derül ki egy országos felmérésből. A válaszadók 24%-a attól tart, hogy későbbi nyugdíja nem lesz elegendő megszokott életszínvonala fenntartásához, 23%-a munkahely elvesztését és az azt követő elhelyezkedést tartja komoly kockázatnak. Az inflációtól 21% tart, míg egy évvel korábban még 35% volt ez az arány. Történelmi pillanatok Budapesten a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivócki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát, Budapesten forgatott hozzá egy klipet. Ez a klip most már elérhető a különféle social media felületeken, és ezt el fogja játszani, tehát ott lesz egy mini koncert, és ott elhangzik majd ezen a hétvégén magában a stadionban is.
1: Kezdődik a Táltos Szamár Fesztivál Biatorbágyon. A háromnapos vándorbábos és utcaszínházi fesztiválon gyerek és felnőtt előadások, különleges foglalkozások és kézműves vásár is szerepel a programban. A rendezvényhez idén országos zsonglőr találkozó is csatlakozik. Többfelé lehet eső zápor, hajnalban 12-18 fokot mérhetünk majd. A részleteket azonnal mondom. Ismét megvastagszik a felhőtakaró, csapadékzóna érkezik, ugyanakkor kelet-délkelet felé haladva egyre vékonyabb felhőzet valószínű, és egyre kisebb eséllyel fordulhat elő csapadék is. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 12 és 18 fok között alakul. A folytatásban felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel, többfelé valószínű eső, zápor, zivatar, délkeleten a legkisebb a csapadék esélye. Szombaton aztán vékonyodik a felhőzet, általában több órára kisüt a nap is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Az öngyilkosság megelőzésének napja, vagy az öngyilkosság elleni világnap, nem is tudom, hogy mi lenne a pontos megnevezése a mai világnapnak így szeptember 10-én. Mi minden esetre ettől a hangulattól

hallottam a legjobb zenét. Két olasz producer és egy dán énekesnő egészen az angol lista élig menetelt ezzel a dallal. Olyannyira, hogy 2020-ban a Brit Guardian magazin minden idők 100 legjobb angol listavezető dala között ezt a most érkezőt a 91. helyre sorolta. Jön Wakefield és a Saturday Night itt a Besten, a legjobb.

Stefan, ma legjobb mind a kettő a vízben játszódott, mind a kettő egy animációs mesefilm volt, mind a kettő borzasztóan vicces volt, és felnőttek gyerekek egyaránt élvezhették, és annak ellenére,

szakaszos és időszakos forgalomkorlátozásokra majd a verseny kezdetétől kell számítani, szóval péntek, szombat, vasárnap, aki teheti, autóval ne is próbáljon meg a Atlétikai Stadion környékén.

0: Yeah, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: ja nem.
1: Tesztefem a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán 26-ban gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira az igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen